0: sami smo frajerke, vi pa poslušate radio
1: Tomi.
2: Tomi, Tomi.
3: Ura je 7:29.